0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu, a Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy újabb sláger itt a poptarisznya.hu-n.

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.
5: Sláger, sláger után.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttorisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttorisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: aktarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Szereti a Podtalisznyák.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a Podtalisznyák.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral.
5: Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Sztárok a poptarisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack! Don't you come back! Don't blame it on sunshine! Don't blame it on the moonlight! Pop Tarisznya Oldies!
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi?
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel! Let it be! Let it be! Akár nappal!
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.
2: Hey, DJ, listen to the rhythm.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

mindig rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben. Július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy rádió, ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
1: www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A zene bennünk van.
1: Poptarisznya.hu.

0: Squibb is back, yeah!
1: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a Pop

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
3: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
4: Itt a poptarisznya.hu-n.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hallgatná újra kedvenceit.
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
4: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum. Csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a zene verzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Bob Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Bob Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
4: Jó szórakozást!

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is a legendás poptarisznya internetes változatát.
1: www.poptarisznya.hu
2: Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Yeah. Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene. Kiss Zoltán Zero műsora.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, jó meleg van, az biztos, 35 fokok vannak, de azért így este felé már talán ki lehet bírni. Úgyhogy szokás szerint hétfő este 8 órától egy órán keresztül ingyenes, személyes numerológiai elemzésekre van lehetőség, ugye a YouTube csatornámon is, itt a poptarissa.hu-n is. Úgyhogy ehhez pedig nem kell más, mint hogy valaki ír a chatfalakra, a poptarissának is van egy üzenőfala, és a YouTube csatornának is van egy üzenőfala. Van egy élő, nem emelt díjas telefonunk az adási idő alatt, ez a szám ez így hangzik, hogy plusz 36, 30, 88, 65, 150. 550, úgyhogy ezen a számon lehet hívni adásidő alatt. Nem emelt díjas, és ugye, ha valaki Viberen hív, akkor természetesen ingyen tudunk egymással beszélni a világ bármelyik pontjáról. Kucsera Péter úr pedig azt mondja, hogy jó estét, szép estét, más is mondja, köszönöm szépen, küldjétek az adatokat, hogyha szeretnétek elemzést, mert az kell hozzá azért. Úgyhogy maradjunk annyiban. Na, már jönnek is az adatok, Kucsera Péter úr, de mondom, a telefont mindenképpen elsőbséget élvez a telefon az üzenőfalon lévő üzenetekkel szemben, mert szeretem, ha élőben tudjuk megbeszélni a dolgokat, mert mint tudjuk, az élet egy lehetőség, nem könnyű, de megoldható, és mint tudjuk, a párkapcsolat is egy lehetőség, az sem könnyű, de megoldható, hogy az ember társas lény, és hát azért nem könnyű annak sem, aki férfinak születik, és annak sem könnyű, aki nőnek születik. Ez egy karma önmagában, ez is egy karmikus feladatunk. Na jó, hát akkor nézzük. Kucsera Péter, ugye nincs ide írva, csak az e-mail címről következtetem, hogy ez a neve Péternek. Április 25-én születtél. Hát akkor egy napon születtünk, akkor ez nem lehet olyan rossz. Legalábbis én úgy gondolom. Na kérem szépen, Kucsera Péter, már is írom. Ma van egyébként Cserháti Zsuzsának a születésnapja lenne. Szegénynek nagyon-nagyon szerettük, fantasztikus énekesnő, Meryl Streep is ma ünnepli a születésnapját, ő is egy fantasztikus színésznő, és a Cindy Lauper is ma ünnepli a születésnapját, ugye 53.6.22-e van ma ezen a napon, kitűnő énekes és színésznők mindegyik énekesnők. Na akkor írom, hogy Kucsera Péter, mert nincs mit kimásolni, de már is meg vagyok vele, és már is írom a születési dátumot. Ha jól látom, 1900, mindjárt nézem, csak itt közben annyi helyre kell kattintanom az egére, hogy nagy eltéveszek valamit. Kucsera Péter úr, 1984 és 0425, ez ismerős nekem ez a dátum. 1984, 04 és 25-ös. Húha, na hát akkor nézzük. Már is készen vagyok a képlettel, úgyhogy na, nem semmi ez a képlet, kérem szépen. Kucsera Péter úr, már is itt vagyunk. Mindenki látja, aki a YouTube csatornán nézi, de akkor mondom éppen azért, hogy bárki, aki nem ott nézi, vagy hallgatja a rádióban, akkor is tudja, hogy miről beszélek, ugye? Ugye a születési dátumunk számai mutatják a személyiségünk alapjait, az alapvető jellemvonásainkat, készítetéseinket, a életfeladatunkat. Péter esetében pedig 1984-04-25, amiből van hetese is, ne felejtsük el. De a lényeg az, hogy a számok összeadásából 33-as szám jön ki, ez is egy mesterszámnak mondható, épp a múltkor beszéltem ezekről, meg fogok is még beszélni róla, de van rá igen, úgy néz ki. És 33-ból 6-os a sors feladat száma Péternek. A 6-os szám a Vénusz bolygó, és a 6-osok a legkedvesebb emberek közé tartoznak egyébként, mert barátságosak, barátkozóak, és a 33-asból kijövő 6-os, mint mesterszám, mint mondtam, azért nagyon jó szám, a legnyitottabb 6-os személyiségtípusról beszélek, mert a dupla 3-as szám, az a Merkur, a kiváló kifejező képességet jelenti. Nagyon anyagi a szám, a 6-os szám, nagyon fontos az anyagi biztonság, az érzelmi biztonság. Péternek egyébként szuper képlete van, megmondom őszintén, úgy hívjuk, hogy teleház, kérem szépen. Ugye itt van az a 9-es számnézetünk, fölül 1, 2, 3, közép éppen 4-5, és alul 7-8-9 így viszintesen, és ezek viszintesen függőlegesen, átlósan mindenhogy, ezek energiaképletek. Ez egy energiaképlet, és amiben minden energia megvan, ez az a képlet, amire úgy mondjuk, hogy teleház, tehát minden szám helyén van egy bolygó, egy energia, úgyhogy már sok inkarnáció után vagy, kedves Péter, ez azt jelenti, de hát azért van ebben az évben földi feladatod is, mert nyilván nem véletlenül születtél abban a családban, azon a néven, abban az időben, azon a helyen természetesen, ugye mi választjuk a sorsunkat ott fent valahol valamelyik szférában. És hát, kedves Péter, neked ezzel az a feladatod, hogy harmóniát hozza a világba, és megteremtsd az anyagi biztonságot, mert ugye férfinak születtél, pont az előbb utaltam erre, hogy az is egy karmikus feladat, és én nagyon jó erőket, energiákat látok a tekintetben, hogy neked mindenféle, tehát számodra nem is probléma az, hogy amihez hozzáállsz, amit kitalálsz magadnak, azért mindent meg is teszel, és hihetetlen energiákat tudsz mozgósítani, mert az április 25-ről beszélek, én is ilyen vagyok. A gyerekkori szám a numerológiában a születés hónapszáma, kedves hallgatók és kedves nézők, és ez egy elég nehéz gyerekkor, lehet, hogy anyagi nehézségek vannak, valami az apával sincs az a lelki kapcsolat, szóval valami gond lehet, és hamar, az ember hamar úgy érzi, hogy egyedül van a világban, és ezzel azt akarom mondani, hogy ez nem az optimizmust erősíti az ember személyiségében, de a tetrekészséget, a megvalósítást, a kivitelezést viszont mindenképpen. Gyerekkor én is sportoltam, tehát általában 4-es gyerekkorra sportolnak az emberek, mert bennük van vagy ez az energia, hogy itt kell nyerni is, meg szeretünk harcolni, meg küzdeni is. Ugye ide tartozik a kosnak a 20-áig, ugye a kosi egynek az első, az utolsó két dekádja, és a bika első dekádja, ugye 30-áig. Úgyhogy a 4-es gyerekkor hoz egy nagyon jó energiát az életben való helytálláshoz, de a személyiségben ez egy nehéz gyerekkor, és itt az örömök megélésével van probléma. Röviden próbálok beszélni, mert azért van itt jelentkezés. A 25-ös hetből pedig ugye születésnapi számból 7-es kapunk, ami egy magas szellemi szám, a Szaturnusz bolygó. Ugye, mint tudjuk, ez az anyagi világ csúcsszáma, így függőlegesen baloldalon, ha nézzük ezt a nézetet, az 1-es, 4-es, 7-es vonal, nálam itt nincs beírva, mert annak idején, amikor ez a program készült, akkor ez valahogy kimaradt, de a két egyes születésnapi számokat eleve ne felejtsétek el, nagyon fontos, mindig összeadással először egy számjegyre egyszerűsítjük, tehát aki mondjuk bármelyik hónapban, mondjuk 7-én, vagy az nyilvánvaló, de 16-án abból is 7-es kapunk, vagy 25-én született, annak nagyon súlyos 7-ese van. Ez a Szaturnusz bolygó megint azt jelenti, hogy ez egy magas szellemi szám, itt a 7-es, 8-as vonal, a spirituális vonal, és az anyagvilág csúcsszáma is, tehát itt azért egy jó analizáló képesség jár ehhez, sokféle szellemi érdeklődés egyébként, és a spirituális fogékonyság is benne van ebben, ugye kedves Péter, ebben, ugye kedves Péter, csak idő kérdése, hogy mikor indulsz el akár a szellemtudományok útján, vagy felé. A nevedben pedig megint csak jó energiákat látok ez ügyben. Viszont a 6-os személyiség típus, ha a jelentésnél ebből indulunk ki, akkor, mint mondtam, mindenért vállalod a felelősséget, amit te kitalálsz, ami a cél, ami a feladat, ami a munka, vagy bármi. Ez rendben van, de a pozitív gondolkodás az azért az úgy nem egy könnyű dolog. Hiába van ötösöd, ami a Jupiter bolygó, a személyiség középpontja, az optimizmus jelenteni, de a 7-es szempont a Jupiter ellentét párja, az a Szaturnusz, az a pesszimizmus jelent, és mint mondtam, a 4-es gyerekkor, és a dolgoknak a nem túl jó megélésével, az örömök megélésével van probléma, hogy bármi jó dolog történik veled, örülsz neki 2-3 napig, aztán jön a következő feladat, jó sokat dolgozunk, teszünk ért, aztán reméljük, hogy elérjük az újabb céljainkat, és ez lehet bármi egyébként. És a 6-osok, mondanám azért, itt van egy kis probléma a 6-osoknál, mert mint mondtam, a legkedvesebb emberek, de ez hozza azt, hogy a külvilágnak való túlzott megfelelés lehetőségét is. És a 6-osok igazából alapjaiban, mint személyiségtípus, nem nagyon szeretik vállalni a felelősséget. Azért nagyon jó a te képleted, kedves Péter, mert a nevedben viszont ott van, hogy és nagyon remélem, hogy ez így működik nálad már, mert akinek a magahangzók értéke 1-est ad, és a te esetedben a Kucsera Péter nében 19-es, ugye 1-9-10, 1-0-1-es a magahangzók értéke, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, kedves Péter, akkor is azt mondom, hogy csak a neved, ezért jó a numerológia, mert ha valakinek csak a nevét ismerik, akkor már nagyon sok információt van rendelkezünk az illető habitusáról, személyiségéről, céljairól, képességeiről is. És akinek egyes a magánzók értéke, az van, amit ő akar, mondhatjuk így. De megint van egy 6-os másalanzók értéke, ami azt jelenti, hogy te belső indítatásból milyennek mutatod magad a külvilág felé. Ez pedig a 6-os szám azt jelenti, hogy te nagyon fontos számodra az, hogy barátságos legyél, hogy harmónia legyen, hogy szívesen együttműködsz másokkal, segítőkész is vagy. Ez egy nagyon szép oldal, a kedves oldal a személyiségnek, de ugye, mint tudjuk, tudjuk a nevedben, azért ott van, hogy szeretnéd, hogy az legyen, amit te akarsz, az egyes a magánhangzók értéke. A kettő összege ugye 1 meg 6, 7, ez már matematikánál tartunk. A teljes névszám megint csak a Szaturnusz jelenti, a fordítottja 52-esből jön ki, 33 meg 19 ez a betűk számértéke. Az összes betű számértéke 52-es, a 25-ös számnak a fordítottja, és ez is egy magas szellemi szám, 7-es a teljes névszámod egyébként, ami sajnos ugye a teljes névszámunk a sorsunk alakulásában is szerepet játszik, és a 7-es szám nem egy pénzes szám, viszont egy magas szellemi szám, tehát szellemi vezetői képességet jelent. Megint csak azt mondom, hogy a te jó elemző, analizáló képességed, sokféle szellemi érdeklődéseddel, remélem, hogy magasan tartasz a karrierben, mert ez egy nagyon szellemi vezetői képesség szó szerint, viszont ezzel hinni kell abban, hogy az illető mindig megkapja azokat az anyagi javakat, amire szüksége van. És hát mondom, egy férfi képletét nézve azt mondom, hogy ez nagyon jó, csak kérdés, hogy a 6-os sors misszió számod, ami az feladatszámod, hogy azzal a túlzott barátságossággal, kedvességgel, amivel te fordulsz a külvilág felé szintén, és a neved képletében a másolanzók értékéről is ezügyben erről beszéltem, hogy ez remélem, hogy nem játszik nagy szerepet a te személyiségedben és az életedben, a személyiséged és a sorsod alakulásában, mert ha nem szereted vállalni a felelősséget, sajnos az alapszemélyiség típusod ezt mutatja, de a nevedben megvannak azok a jó energiák, hogy igen, az van, amit te akarsz, és hogyha vannak céljaid, és szerintem vannak céljaid, mert a képleted ez ügyben szuper jó, akkor pedig azoknak a megvalósítását ért, még megvalósításai biztos vagyok benne, hogy mindent megteszel. Csak mondom, itt az örömök megélése és azért az igazi optimizmus, az igazi hit, azért a legjobbak egyébként, csak úgy mondom, hogy az 50-től 59-ig a terjedő névszámok, ugye minden betűnek számértéke van, és mert ugye az az ötössel kezdődik, az a Jupiter című bolygó, ami a belső erő, a hit, az optimizmus, tényleg szellemi erő is egyébként, és remélem, hogy ez a pozitív energia is a te személyiségedben a hitedet és az optimizmusodat erősíti, mert a személyiséged alapjaiban

0: dolga, hogy megteremtse a család anyagi biztonságát. A férfi dolga és felelősség, hogy olyan döntéseket hozzon, ami a holdjának is jó. Ugye a férfinak kell nappá válni a párkapcsolatban, remélem tudsz ilyeneket, ugye? Szokott erről szó lenni. Úgyhogy itt a felelősségvállalása, ha van némi gondod, mert mondom, nem látok elég optimizmus a személyiséged alapjaiban. A nevedben nagyon jó energiák vannak, de ott is ott van az, hogy a hatos külső, én megint csak, amit a hatosról beszéltem, hogy az inkább az együttműködést erősíti, és nem annak a jó egészséges egónak, ami ott van a nevedben, a Kucsera Péter névben, hogy igen, a vezetői képesség, hogy vezető akarok lenni, és én tudok irányítani, és vállalom a felelősséget mindenért, mert a munkában te szuper vagy, el kell, hogy mondjam. Te bármit csinálsz, abban szuper minőséget képviselsz. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ha még szükséges, és feltételezem, hogy azért egy általános elemzés kérsz, mert ugye nem írtál ide különösebb kérdés, ha jól emlékszem, most visszakapcsolok oda, az üzenő falra, bocsánat. Úgyhogy a Péter azt mondja, hogy lehet hívni telefonon is egyébként, a telefon mozgolódik most már. Hívjatok nyugodtan. Úgyhogy gondolom, hogy egy általános elemzés kérsz, kedves Péter, és én azt látom, nincs gondom a felelősség, hát tudom, hogy nincs, azt mondtam is, hogy nincs gondom, azt írja Péter, hogy nincs gondom a felelősségvállalásra. Al Pacino is egy napon született velünk, igen, persze. Meg az olasz feltaláló, az agyam annyi felé megy, és főleg rá koncentrálok a te képletedre, de majd beugrik. Hát sokan születtek ezen a napon, és sok olyan ember is, aki azért igen, várj egy pillanat türelmet, jó? Halló, tessék, halló. Halló. Jó estét.
1: Szederke vagyok.
0: Szederke. Szia, Szederke. Kis türelmet kérek tőled, egy mondat is befejezem az elemzést, amiben benne vagyok.
1: Ja, jó, türelmes vagyok, csak nem tudtam, mikor lehet telefonálni.
0: Most lehet, és jó, ha telefonáltál, és én föl is vettem a telefont, úgyhogy ez így működik jól. Rendben?
1: Áh. Jó.
0: Úgyhogy mindjárt jövünk adásba, csak egy kis türelmet, jó? Mert Kucsera Péter hallgatónknak a képletét nézem, és hát ugye mondtam is, hogy azt így az elmúlt egy évben ébredtem fel, eddig csak aludtam. Hányas éve van Péternek? 3-as éved van nekem is, hát ugye egy napon születtünk, egy hónapban, a hónapban. Nincs gondom, a felelősségvállalással azt írja, reagálta arra, amit én mondtam, remélem, és ennek szívből örülök, de az igazi optimizmust én erősíteném a te személyiségedben, és akkor egy más szinten tud működni az életemet. A születésnapos szám, amit is mondtam, az a Szaturnusz, az nem az optimizmus, az a Jupiter, az ötös szám, az is a Szaturnusz, hogy azért ráadásul ez egy kicsit érzelmi visszafogottságot is jelent egyébként ráadásul.
1: Itt maradjak?
0: Maradjál, légy szíves, jó? Egy kis türelmet, jó?
1: Jó.
0: Jó, egy pillanat, mindjárt befejezem, és jövünk adásba, jó? Jó, kedves Szederke, ott van, rendben van minden, ugye?
1: Itt vagyok, igen.
0: Jó van akkor, jó, jövünk mindjárt, adom. Na, úgyhogy kedves Péter, azt mondom, hogy az optimizmusod erősítsd, és ezek a szuper jó képességeiben nagyon okos vagy. Én azt mondom, hogy akkor egy teljesen más szinten tudod élni az életed, és azt mondanám még hozzá, hogy 3-as éved van, tehát április 7, 16 és 25-én születettek számára. A 3-as év már elindult, és ez azt jelenti, hogy ez a Merkúr éve, a kapcsolatteremtő képességedet kell erősítened, és kaphatsz segítőket, pártfogókat, népszerűséget hoz, tehát a kis személyes kiszugárzásod is a sokszorosára felerősödik ilyenkor. Úgyhogy most azt mondom, hogy ha vannak céljaid, miért ne lennének, akkor ezeknek a megvalósításához kaphat segítséget mindenképpen, csak a kapcsolatrendszeredet légy szíves, használd és alkalmazd és működtesd, és lehet, hogy te fogsz a legjobban csodálkozni, hogy milyen jó lehetőségeket fogsz kapni a hármasében, főleg akkor, ha az egyesében jó dolgokat indítottál el. Párkapcsolati jelentést is kérhetek? Hát, kedves Péter, most röviden be kell fejeznem, mert egy kedves hölgyeske vár a telefonban, és mint mondtam, az élő telefon az elsőbséget élvez, de maradjunk annyiban, hogy visszatérhetünk a párkapcsolat kérdésére is. De ha párkapcsolati problémád van, ez pont a hatosos missziószámod van, és az, hogy ez a mérlegség jut engem, nekem ez eszembe, hogy azért látod, mert a párkapcsolat is miről szól, hogy egy férfi, ha vállalja a felelősséget, mondjuk akkor is nagyon szerelmes, akkor megkéri az illető hölgynek a kezét. Igaz, Szederke, te is itt vagy a telefonban?
1: Itt vagyok, igen, ugye, csak két helyen megy mosta.
0: Tudom, nem baj, de most azért kérdezlek téged, mert te egy nő vagy, igaz? Nagyon.
1: Igen, igen.
0: És hogyha egy férfi szerinted, ha határozott és vállalja a felelősséget, és nagyon megszeret téged, akkor az el akar téged venni feleségül előbb vagy utóbb, biztos, ugye?
1: Igen.
0: Mert itt azt mondja a Kucsera Péter barátunk, hogy a párkapcsolati jellemzést is kérhetek, amiben már a kérdésben benne van, hogy az a terület az nem úgy működik, ahogy kéne. Közben pedig most valaki itt hívott, de nem engedjük, itt súlyosan nem engedjük. Jó, nem baj. Szederke, ott vagy még, ugye?

0: nem akarok itt nyúlkálni, mert a telefon összekav, az végig kikapcsolom, aki benne van, és utána egy kis zavar jöhet, de jó van. Ott vagy, Szederke?
1: Itt vagyok, igen.
0: Jó van, sejtettem, igen. Éreztem, gondoltam, és jó gondoltam. Na úgyhogy kedves Péternek azt üzenném, mint ahogy Szederke is megerősítette, hogy nem is most gondoltam, amikor önnek jó, hát tegeződjünk először is, kedves Péter. És mondom, a felelősségvállalás, okay. A hatos személyiség típus, azok nem az elsősorban voltak, amikor a felelősséget kellett vállalni. A párkapcsolat is egy felelősség. A férfinak ott is felelősséget kell vállalni, és határozottnak kell lennie. Ezzel zárnám soraim. Kedves Szederke, na most pedig akkor nézzük a te képleted, jó? Háló, ott vagy, Szederké?
1: Itt vagyok, igen, csak ilyen halkan hallok. Hívjam újra?
0: Ne hívjál, én nagyon jó hallok téged.
1: Ja, az jó, csak én hallok kevésbé jól.
0: Hát pedig figyelj, minden fullon van itt, komolyan mondom neked. Kell, hogy halljál engem szerintem. Most már jó. Jó,
1: ja,
0: most
1: mert
0: már
1: megy egyszer a YouTube is, meg a telefon.
0: Ja, na, ne gerjedjen össze, arra vigyázz. Figyelj, akkor mi az eredeti neved?
1: Az eredeti nevem?
0: Igen.
1: A születési nevem a Sirján Alexa Szederke. De nevet változtattam, és az Alexát elhagytam.
0: De mi a családi neved? Mondd egy kicsit lassabban, mert így nem nagyon.
1: Sirián.
0: Sirián. Na, ilyen nevet hallott, pedig már elemeztünk téged, igaz?
1: Én online térben már ott beütöttem a nevemet, de itt még nem találkoztunk.
0: Még nem, akkor igen, mert nincs is, nem is vagy benne az adatbázisomban. Tehát Sirián, ahogy mondod, úgy kell írni a neved?
1: Igen.
0: Sirián, igen.
1: Sirián.
0: Megvan.
1: Szederke.
0: De mi volt egy keresztneved még előtte?
1: Volt az Alexa, az a születési lánykori, de azt elhagytam. Nem
0: Alexa
1: tudom, az mennyire számít.
0: Hát számít, mert először mindig az eredeti névből indulunk ki.
1: jó, azért. Alexa Szederke.
0: Alexa Szederke. És most már egy születésnapi dátumot is mondhatsz. Akkor még, téged még nem elemeztünk így.
1: Kicsit 1900... csúszva megy a szöveg, az lehet?
0: Azért, mert biztos a YouTube és a rádióba hallgatsz, vagy valami, akkor nincs egy fázisban esetleg, itt lehet egy kis késés. Úgyhogy csak a telefont működtesd, légy szíves, a YouTube-ot pedig hallgass.
1: Jó, akkor be. YouTube-ról kilépek.
0: Jó, helyes, igen. Mert ez szokott, zavar szokott okozni, és tud okozni.
1: Jó.
0: 1900...
1: 94-06-01.
0: Na, hát egy fiatal hölgyek.
1: Jó,
0: hát jó lesz. Na, húha, Sirján Alexa szerve, és akkor azt mondod, hogy leveted az Alexát.
1: Igen, hát most egy, nem tudom, tavaly, októberben.
0: És erre vagy kíváncsi, hogy most akkor mi a neved energiája?
1: Hát most a nevem, párkapcsolat, van minden az életemben, káosz, hogy nem tudom, munkába is vállalni magamat, meg ilyenek, úgyhogy meg a párkapcsolat is kicsit káoszos, úgyhogy most van minden.
0: Aha. Már is készen vagyok a képleteddel, figyelj, hát ugye, igen, neked ugye van egy jó kis, ugye ikrek napod van, 6. hó 1-e, hát mire vagy kíváncsi egyébként?
1: Mire vagyok kíváncsi? Párkapcsolatnak.
0: Hát nem csodálom egyébként, mert ha ránézünk a képletedre, akkor egy rendkívül független személyiség képletét látom magam előtt, mint numerológus. Induljunk az eredeti nevedből egyébként, nagyon erős ez a képlet. Még akkor is, ha nincs bizonyos számok hiánya, azért problémát jelent, de 1994-06-01, mint látjuk, ebből egy 30-as szám jön ki, 3-03-asra egyszerűsítjük, ez a Merkur bolygó, és ez a jó kifejező képességet jelenti, a gyors észjárás, neked vág az eszed, mint a borotva, ugye?
1: Igen.
0: És akkor röviden mondom, lényegre törően, ugye elsőjén születtél, ez pedig a napszáma, a kreativitás, az ego, az akaraterő és a vezetői képességet jelenti. Ugye?
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Egy határozott hölgyecske vagy, kedves Szederke.
1: Hát az.
0: Nagyon aranyos a Szederke név.
1: Igen, köszönöm, szeretem egyébként.
0: Ezt tényleg lehet szeretni egy lánynak, Szederke. Fiúnak nem lenne olyan jó, de lánynak tényleg tökéletes szerintem.
1: Igen.
0: Na jó, próbálok itt vicceskedni egy kicsikét, de hát belefér. Na, Sirián Alexa Szederke. A neved eredői, az eredeti neved eredői, nagyon erős ez a képlet, őrület. Még akkor is, ha nincs ötösöd, milyen érdekes. Tessék, nincs ötösöd, a személyiséged alapjaiban még egy kicsit időzhetünk itt, mert hogy a személyiségünk alapja, mondom, a születési dátumunk számai, az ebből kapott sorsmisszió, száma feladat, ez a 30-as, 3-as. A számok túlsúlya is problémát jelent, meg a számok hiánya is. A számok nem probléma, kibillentséget jelent inkább. inkább, ami felerősíti az adott számra, energiára, bolygóra jellemző jó képességeket, de az ezzelhez kapcsolódó kibillentségek lehetőségét is. Mert amiben sok van, amikor valakinek mondjuk 4-5 darab egyes van egy képletben, akkor szoktam mondani, hogy egóhegyek, itt kezdődnek az egóhegyek. Tudod, nálad nem, mert de azért aki egyes születésnapi szám, az nagyon, nagyon jellemzően mutatja a vezetői képességet és az ambíciót is ezügyben. Nincs mese, Szederke. Figyelj, viszont nincsen kettesed, az a hold száma, az azt jelenti, hogy az együttműködés neked egy kicsit nehéz. Elmondom, hogy miért, azért, mert nagyon gyorsan gondolkozom, tökéletességmániás is vagy az egyes születésnapi számoddal, és ha mások, mondom, nem úgy nem azon a színvonalon hozzák, amit kell, akkor te ezt elég rosszul éled meg.
1: Hát jó.
0: Na jó. Viszont
1: Na igen.
0: Viszont mondom, nincs ötösöd például, ez a személyiség középpontja, ez a Jupiter bolygó, az ötös szám. Ez az igazi önbizalmat jelenti, de én a nevet képletéről még nem beszéltem, de olyan erős energiákat, karrier energiákat látok ott, hogy én szerintem lehet, hogy csak mi ketten tudjuk, hogy lehet, hogy az önbizalmadat, az igazi önbizalomról beszél, az igazi önbizalomról beszélek, az igazi pozitív hitről, de én nem féltelek téged ez ügyben, mert én úgy látom, hogy az van, amit te akarsz, nem?
1: Hát, hogyha nem a magamra hangolodok, akkor igen. Csak az emberi kapcsolatokban nem tudok bátor lenni néha.
0: Na, akkor legalább az ötös hiánya azért valamiért egy jelzést azért adtál, hogy az alatt a személyiség középpontja, ott azért ezt erősíteni kellene. Mert én azt mondanám, az hogy de azért egy nagyon, nagyon független személyiség vagy. A képletednek minden eleme páratlan szám. Mondom, hogy miről beszélek az eredeti nevedről, de az, a Sirián Szederke név is ugyanez, erről szól, csak más energiákkal. Uh-huh. Ötös a magánzók értéke, ugye páratlan szám. Hármas a másolanzók értéke, ez is páratlan szám. Hármas a sorsmisszió, ez is páratlan szám. Az egyes a napszám, a páratlan. És 89-es a teljes névszámod, az összes betű számértéke a nevedben. 48 meg 41, ebből jön ki, ez már matematika. 17-es és 8-as, ez a Mars egyébként. Ez egy pénzteremtő képesség. Ugyan a 8-as a Mars egy páros szám, de a legfüggetlenebb szám és a legfüggetlenebb személyiséget jelenti. És ez egy pénzteremtő képesség, kedves Szederke.
1: Na.
0: Bizonyám, az eredeti nevedben ez benne van. És mondom, viszont a páratlan számok, amit akartam mondani, hogy ezért nem működik a párkapcsolat, mert a képletednek az összes eleme nagyon erős és nagyon gyors és független számokból áll. Az 1-es, a 3-as, az 5-ös, a 8-as, amiből a neved áll, ezek a leggyorsabb számok a numerológiában, és akiknek ilyen számaik vannak, azok egy meglehetősen független személyiségek.
1: Aha,
0: ez az alapinformáció. Hát nem jó. Hát nem jó, mert önnek születni. Persze, és te mondtad, hogy nem működik a párkapcsolat, én meg a képletedből látom, hogy ez nehéz.
1: Igen, hogy erre megoldást találom.
0: Figyelj, és vannak itt problémák. Az, hogy nincs ötösöd, az igazi önbizalmadat erősíteni kellene azért, mert mondom, ezt csak mi ketten tudjuk itt, de azért, ami a személyiségünk alapjaiból hiányzik, az arról beszélek, azt egy kicsit, az problémát jelent. Légy szíves, hidd már el, hogy tök jó fej vagy szerintem, nincs ezzel semmi gond, igaz?
1: Jó.
0: Azonképpen a nevedben ott vannak a karrier energiák, 8-as, akinek a teljes névszáma 8-as, a teljes névszámunk ugye az összes betű számértéke, ez a sorsunk alakulásában is nagyon fontos szerepet játszik, és ez egy pénzt teremtő képesség. Ez az alapszámaidból hiányzik az ötös is, a Jupiter bolygó, az optimizmus, a hit, meg hiányzik a 8-as. De a nevedben ez benne van, csak mikor a személyiség alapjaiból ezek hiányoznak, akkor lehet, hogy a felépítmény, ami a névképlete, mégsem tudnak azok az energiák, fantasztikus energiák, ami a te nevedben megvan, az eredeti nevedben, nem tudják hozni azt a fajta lehetőséget, ami azért pontosan, mert a személyiséged alapjaiban a nagyon alapvető energiák hiányoznak. És mondok még egy fontos problémát, kedves Szederke. Én ugyan a hármas szám, a sorsmisszió számod, az maga a racionalitás, az a Merkur, az a Balagy félteke. És nincsen heteset, az egész képletedben még elég hosszú a neved, hogy Sirián Alexa Szederke, ebben egy darab hetes értékű betű nincsen, ez lenne a P betű, lenne a G betű, a P betű, meg az Y, nincs. És ezt tudod, mit jelent? Ez is érzelmi elfolytásokat jelent. Tehát te túl racionális vagy, csak hogy rövidre fogjam a dolgot. Hát egy visszajelzés mondhatnál, legalábbis lehet, hogy ehhez...
1: Ez a visszajelzés, hogy akkor itt nem gondoltam, hogy tényleg... De mármint ez biztos, érzelmi elfolytás biztos, hogy van. Biztos.
0: És az, hogy nagyon racionális vagy. És hol vannak a te gyönyörű érzelmeid? Figyelj, mindenki szeretetre vágyik, de hát nem vagyunk egyformák, és nem mindenki tudja kimutatni az érzelmeit megfelelőképpen. Mert ugye a párkapcsolatról beszélünk, ez a te problémád. egy férfi például, és ráadásul, tehát mondom, hogy neked nőként, ráadásul van itt egy számítás nekem, egy algoritmus, nem tudom, a horoszkópodat ismered?
1: Nem igazából vagyok képben, hát ikrek, így ennyit.
0: Az igen, de a holdad?
1: Ezt nem.
0: Nekem itt az algoritmus vízöntő holdat jelent, ami megint csak a racionalitás, és tökéletesen passzol ahhoz a névhez, amit most választottál magadnak újra. Úgyhogy én azt mondanám, hogy meg kéne tanulni jobban kimutatni az érzelmeidet, mert, és egy férfi, mondom, akkor érzi magát erősnek melletted, ha te nem vagy erős. Te nagyon okos vagy egyébként, és hogyha egy kicsit jobban odafigyelsz egy jó pasira, akivel összehoz az élet, mert a vonzerőddel én szerintem semmi probléma nincs, ugye, Zederke?
1: Nincs, de van férjem.
0: Ja, és ezért van párkapcsolati problémád?
1: Igen. Most az elmúlt időszakban ütközött ki. Együtt sem működik, meg elválni sem tudunk, szóval ez a nem tudjuk, hogy mi legyen.
0: Hát én mikor azzal kezdett, hogy párkapcsolat, mi van a párkapcsolattal, akkor arra gondoltam, hogy független lányként éled az életed, mert 94-ben születtél, mert már annyira kitolódott a házasságkötés időpontja. Örülök, hogy férjhez mentél, ez egy jó dolog, hogy már legalább,
1: igen,
0: már legalább megtörtént, de az a baj, viszont, hogy ha nem úgy működik, ahogy kellene, és nem vagytok boldogok, akkor mit lehet csinálni?
1: Igen.
0: És miért nem vagytok boldogok, ha szabad érdeklődni?
1: Hát szeretem ezek a saját gondolataimat követni, és ezek most például a jelen pillanatban nincsen még fizikai síkon, nem látható az, amikkel foglalkozom, vagy így vagyok, az még úgy nem látható a másik számára, és ez frusztrálja, hogy most nem keresek mondjuk pénzt, vagy nem látja, hogy mi az én jövőképem. Hiába én látom belül, vagy így talán így tudom megfogalmazni.
0: Ha jól sejtem, elindultál egy olyan úton, ami egy új út a te életedben, akár lehet, hogy egy szellemi út, vagy valami.
1: Én kézilabdáztam, és 2 évvel ezelőtt befejeztem a pályafutásomat. Én profi sportoló voltam, és akkor azóta teljesen más irány. Access bars, több területen dolgozom most úgy, vagy valami, vagyis amikben szeretnék kiteljesedni.
0: És hát gondolom, nagyon jó kifejező képességgel rendelkezel, tehát gondolom ezt használom, igen, ugye, ezt a képességed, igaz?
1: Igen.
0: És mi a baj a férjednek ezzel, hogy azt, hogy nem dolgozol éppen, most megkészülsz egy...
1: Hogy az elmúlt 2 évben úgy nem dolgoztam, hogy ebbe a klasszikusba, hogy 8-tól 4-ig, vagy 4 órába, 6 órába, 8 órába, hanem az önismeret útján, meg a saját magam megismerésével foglalkozom nagyon sokat, lehet néha túl sokat. Ja, hát, tehát, hogy így a nyilván a cselekvés, ez biztos, hogy ja.
0: Hát
1: más nézőpontokkal vagyunk, nem tudom.
0: Jó, de hát figyelj, de a házasságot a közös célok tartják össze. Gyermeketek van?
1: Nincs.
0: Ja, mert az élsport azért nem hagyott rá időt neked.
1: Hát nem, utána egyébként lehetett volna, hát ez a 2 év alatt lehetett volna, csak másképp gondolkozunk erről is, hogy nem tudom, lehet, hogy egyértelmű itt a...
0: Hát jó, de figyelj, a férjed szeretne gyereket, és te nem szeretnél, vagy hogy vagytok?
1: Nem, szeretne. Csak hát előtte még dolgozni kell, meg pénz kell, meg ez az amazén, meg nekem nem az az elsődleges. Most.
0: A gyerekvállalás? Hát pedig 94-ben születtél, az akkor hány éves vagy?
1: Már nem a gyerekvállalás, hanem nem a pénz. Hanem hogy...
0: Figyelj, sokan mondják azt, és hallok ilyeneket, hogy én nekem addig akkor lesz csak gyerekem, ha mindent meg tudok adni neki.
1: Uh-huh.
0: De ezt tudod, mit jelent az, hogy nagyon soká lesz az a gyerek, vagy nem is lesz.
1: Ja, tudod? Igen, hát tehát én úgy gondolom, hogy ha minden inkább önmagam vagyok, az adom a legtöbbet, nem a pénzem mondjuk, hogy a pénz, vagy amit ha van házunk, vagy ilyenek.
0: Na jó, de most akkor tényleg fogjuk rövidre a dolgot, végül is akkor a párkapcsolatban azért van probléma, mert tulajdonképpen teljesen te elindultál egy úton, keresed az utat, keresed a lehetőségeid, a férjeddel pedig nincs az a fajta kapcsolat már, vagy eltávolodtatok egymástól emiatt, vagy hogy kell ezt érteni?
1: Hát igen, mert régen több volt a közös nevezőpont, a nézőpontok, minden, igen.
0: Hát Szederge, pedig a közös célok azok nagyon fontosak, a közös otthon, a közös gyermek és a közös vállalkozás a legjobb dolog, mint tudjuk. De ha te saját utat jársz, és nem akarsz annyira gyereket, nem vagy megőrülve azért, hogy vagy nem csak...
1: De, hogy...
0: És na jó, de hogyha a férjed pedig, várjál, most megint jön egy külső, ez egy Viberes telefon, csak nem tudom, hogy hogy kell kikapcsolni. Várjál, van egy X, de elnézést kérek, de nem tudom, hogy várjál. Ezt most kikapcsolom, megpróbálom, tessék. Na, valami abban maradt. Ott vagy?
1: Itt vagyok.
0: Jó, van, akkor sikerült
1: szeretnék,
0: valami.
1: Szeretnék gyerkőcöt, szeretnék. Igen.
0: Na jó, de más, hogyha az ember azt mondja, hogy szeretnénk, de hát akkor mikor lesz ebből gyerek, ha szeretnétek csak, és mondjátok.
1: Hát amíg csak egyedül nem fog menni.
0: Hát jó, de hát azért ott van a férjed, nem? Aki egy gondolom egy jó fej, végül is.
1: Teljesen.
0: Akkor mi ez az eltávolodás? Meg fog fogalmazni, hogy mi az, ami most közvetetett nem működik?
1: Talán tényleg ezt tudom megfogalmazni, hogy más nézőponttal vagyunk az életről, vagy magunkról, vagy...
0: De mások a céljaitok?
1: Hát az egyéni céljaink talán, igen.
0: De még ezzel sincsen különösebb baj, de hogyha megvan két ember között a szeretet és az összetartozás érzés, elnézés, hogy ilyen szép dolgokat mondok, ez a legfontosabb,
1: a szeretet minden, azért nem tudjuk elengedni egymást, mert szeretjük egymást, meg nagyon sok jó dolgunk van.
0: De azért már elengednétek egymást, tehát nagyon érdekes, amiket mondasz, mert ugye te mondtad azt, hogy párkapcsolati problémád van. Szeretjük egymást, nem akarjuk elengedni egymást, de már közben elengednénk, már voltak rá próbálkozások, ezt csak a szavaidból próbálok így következtetni.
1: Hát az, mert azért, amit mondtam az elején, hogy teljesen káoszos az egész.
0: Hát ez a baj, hogy káosz, akkor rendbe kell tenni, kérem szépen. Meg lehet, két ember meg tudja beszélni a problémákat, nem?
1: Igen.
0: És megbeszéltétek? Igen.
1: Azon vagyunk.
0: A férjed mit szeretne a férjed? Mert szederke, ha te most mondtad is, hogy nem dolgozol, akkor az egyáltalán nincsen baj. Mert a férfi felelőssége, hogy megteremtse a ti anyagi biztonságotokat, de akkor viszont fogadd el a férjed akaratát, és feltételezzük, hogy ő jót akar neked. Mi a probléma ezzel? Na, mi a probléma? Kérdezlek én.
1: Már melyik részé? Hát, hogy ő beleszól a dolgaimba.
0: Ja,
1: menni kell dolgozni, meg ilyenek. Tehát azért, ez lehet, hogy nem egy 10-20 perces beszélgetés, úgyhogy...
0: Lehet. Figyelj, hát akkor figyelj, a másik pedig azt szeretném mondani, ugye mondtad, hogy az Alexa nevet kivetted a nevedből, és most már csak a Sirián Szederke nevet használt. És ezzel megmondom, hogy szintén meg egészen kemény lettél. Még keményebb lettél. Ez nagyon kemény energiákat látok itt. Az ötös, az eredeti neveben ötös a magánzók értéke, az mégiscsak a Jupiter bolygó. 41-esből jön ki, az nem olyan nagyon optimista ötös, de legalább ötös. Viszont itt meg egy kőkemény, az Alexandr nélkülő nevedben, a Sirián Szederke névben, 34-es kőkemény hetes a belső éned a magánzók értéke. Ez megint csak azt mutatja, amit a beszélgetésünkből le tudtam szűrni, és szerintem mások is, akik hallgatják, vagy nézik ezt az adást, hogy azért neked nagyon is megvannak a saját céljaid. És mondom, sokkal keményebb lett a képleted. Az összes betű számértéke, úgy, mint a születésnapi számod, egyes lett egyébként. A Sirián Szederke név, összes betű számértéke 73-as, 10-es és 1-es kapunk belőle, ami a sorsod alakulásában szintén azt jelenti, hogy ezzel is vezetőként jelensz meg a külvilágban. De megint csak, amit mondtam neked, vagy szóba került korábban, hogy az 50-esek nem az előző elemzésnél volt, a Péter esetében, hogy a 70-essel kezdődő névszámok megint csak a Szaturnusz nagyfokú jelenlétét erősítik. 7-es a belsőnyed, 73-as a teljes névszámod, a személyiséget szaturnuszi lettél. Az a szűkítés, a keretek, az összefogottság, a céltudatosság, a racionalitás, a koncentráció, az összpontosítás, a saját céljaid, nagyon még jobban érdekelnek a saját céljaid. És ha ezek érdekelnek téged jobban, mindig az a probléma, ami nekünk túlságosan fontos. Lehet, hogy a férjednek ez a baj, hogy neked a saját céljaid annyira fontosak, és ezért mindent megteszel. Ő meg úgy érzi, hogy tulajdonképpen én csak azért vagyok itt, hogy még itt vagyok, de hogy a férjed, ha nem figyelsz oda, akkor ebből problémák lehetnek.
1: Értem.
0: Bezony. És mondom, nagyon hiányoznak az érzelmek ebből a képletből, és az eredeti levetben is mondtam, hogy abból is nem látok sok érzelmi energiát, de ebben a névben, amit most használsz, ebben még jobban a háttérbe szorulnak a te szép érzelmeid, pedig te is vágysz a szeretetet, csak valahogy ez neked nem olyan fontos. És ha te nem tudod kimutatni az érzelmeid a férjed felé, akiről mondtad, hogy jó fej, és megérdemelni, hogy szeresd meg, meg tényleg jó legyen minden, meg lehetne, de a te személyiségedben ezek az érzelmi energiák, ezek el vannak, be vannak zárva, nagyon szűken működnek a te érzelmi csatornáid. Ha van kedved, kimutatod esetleg az érzelmet, ha vidám vagy esetleg, de én nagyon látom, komolyan mondom, nagyon keményebb, sokkal keményebb lettél ezzel a névvel, sajnos kár, hogy nem találkoztunk korábban, mint az eredeti nevedben azért pozitívabb energiákat látok. De az eredeti neved is még egyszer mondanám, és ezzel zárnám soraimat, hogy abban is mondtam, hogy mondom, nincsen hetesed, az is azért, ha van hetes, az is problémát jelent, de a hetes szám hiánya abszolút érzelmi elfolytások a numerológia tapasztalata szerint. Neked meg kéne tanulni sokkal jobban kimutatni az érzelmeidet. Mert a párodnak erre van szüksége, és ti összetartoztok, ő a férfi, mondtad, hogy nem is dolgozol. Hát akkor ő tart el téged, örülj neki, hogy egy jó férjed van, aki ezt megteheti.
1: Nem tart el. Nem tart el. A megtakarított pénzemből mindent közösbe felezünk.
0: Jó van, na hát akkor ezzel nincsen baj.
1: Mert nem én bekeményedtem, hisz mondtad, bekeményedtem.
0: Nagyon kemény vagy, hát meg eleve, ha válogott
1: össze. Nagyon, hát nem kéne, nyilván nem kéne, tehát szeretném ezt a nőies lágy energiát.
0: Hát figyelj, női kézilabdás vagy, és NB1-es válogatott is voltál, nagy Isten?
1: Hát válogatottban csak párszor voltam.
0: Na, de... Figyelj, én is kézilabdáztam, serdülő kerettag voltam. Nagyon imádom a kézilabdát.
1: Hát utánpótlásban ott igen.
0: Gondolj bele, de hát az egy kemény sport. Hát nézd meg, hogy a csajok mit csinálnak hát ott a pályán. Ott ütik, verik egymást, hihetetlen kemény sport. Egy ilyen kemény csaj vagy. Hát te harcolsz, a marsod is őrület. Mondom, az eredeti nevedben olyan marsikus energiák vannak, hogy nincs lehetetlen. Hiába nincs annyi önvizet, de akkor is mész előre és harcolsz. Egy született harcos vagy. Most pedig ez a harciasság meg átalakult egy kicsit, megmaradt a harcosság, de inkább keménységnek mondanám ezt, és azt mondom, hogy a párod lehet, hogy ezt veszi észre, ezt a változást, a neved változása, mondom, ez egy energiaképlet, ami a személyiségünk működéséről árulkodik, hogy sokkal keményebb lettél, kedves Szederke, és a párodnak nagyon hiányoznak azok az érzelmek, meg minden, amiért annak idején beléd bonyolódott. Bizony.
1: Azt elő kell hozni.
0: Hát, próbáld meg, nőnek születtél, és ha a férjedet szereted a férjed?
1: Szeretem, igen.
0: Van benne jövőkép? El tudod képzelni vele? Akkor meg inkább fogad el az akaratát, hogy jót akar neked is, hogyha gyermeket szeretne, akkor meg legyen gyereketek, és ahol gyerek van, oda pénz is jön, és legyetek, szóval azért mondom, hogy a te célja, mindig el kell dönteni, mi a fontos, ha neked a saját céljaid fontosak, és az önmegvalósítás, akkor az kivisz téged a kapcsolatból, és akkor probléma lehet. Ezen gondolkozz el, légy szíves, jó?
1: Jó, köszönöm, ez így szuper volt.
0: Köszönöm, minden. Hogy hívtál, és minden jót kívánok neked.
1: Én is, nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Szia,
1: legjobb estét.
0: Szia. Na, működik a telefon, kedves barátaim, úgyhogy aki az előbb hívott, hívhat most is nyugodtan. Én pedig rátekintek a üzenőfalakra, ha megtalálom itt. Úgyhogy a Péter úr, mondom, hát esetleg beszéljünk más alkalommal majd a párkapcsolatról, mert az a képletedről nagyon sok mindent mondtam, kedves Péter, hogy szuper a képletem. Még a Péter név is energiája, tudok sok ilyen gyakori keresztnevet, családnevet, a Péter név is 28-as, 10-es, 1-es, és ugye a jelentése kőszikla, de a Péter névben is benne van a napenergia, tehát ez nagyon jó név, nagyon jó keresztnév, egy férfi esetében nyilvánvaló. Na jó. Úgyhogy a telefonszám plusz 36 30 88 60 és 550, hívhatod nyugodtan, a Viberen pedig ingyenesen tudunk egymással beszélni. Na nézzük, azt mondja, azt érkezi, hogy a Szederke telefonálhatok bármikor, hát most beszéltünk a Szederkével, csak itt nézem az üzenőfalat az elejétől kezdve, hogy mik itt a történések. Jó van, beszéltünk és lehet engem hívni, mint látjuk, működik a telefon, úgyhogy... Úgyhogy a Péter pedig párkapcsolat ellen, és itt tartottunk. Jó. És utána pedig Erika a következőnk, ha jól látom itt az üzenetküldők sorában, ami azt jelenti, hogy azt írja a Péter, hogy köszönöm szépen az idődet és az elemzés, Zoli. Na, akkor tegeződünk legalább, jó? Oké. Maradjunk ennyiben. A mi világunkban, meg a zene világában is ugye tegeződünk egymással, természetesen megadva a kölcsönös tiszteletet egymásnak, ezzel nincs semmi probléma, jó? Így magunk között vagyunk itt, kérem szépen. Na, és akkor itt van az, hogy Lukács Erika, ez van az e-mail címedben. Szép estét, Erika vagyok, és itt van a dátum, hogy 1962-11-13 Lukács Erika, már is készítem a képletet. Lukács Erika, már is nézem, azt mondja, hogy bocsánat, Lukács Erika. Meg vagyok vele 1962 és 11-13 volt, ha jól emlékszem, de úgyis leellenőrzem, nem futunk bele semmi hibába. 11-13, igen, 62-11, igen, és akkor személyes elemzés kér Erika. Nyilvánvaló. Na nézzük csak. Na, kedves Erika, ez nem ez, 62, bocsánat, van még névrokonod, itt van egy 10 évvel későbbi. Lukács Erika, igen, itt van, 1962-11-13, amiből van egy kőkemény négyesed is még. Ebből egy 24-es 6-os sorsmisszió szám, életfeladat szám jön ki. Egy férfi esetében, mint az előbbi első elemzésen beszéltünk róla, hogy az, mondom, a 6-os szám, a 6-os mint személyiség típus nem az elsősorban voltak, amikor a felelősséget kellett vállalni, de egy nő esetében meg azt mondom, hogy egyáltalán nem baj az, mert a férfi, azért vagyunk ebben a furcsa földi világban, hogy van a férfi meg a nő, és itt a férfinak is megvan a szerepe. Ugye szoktam mondani, hogy a férfiak jártak a háborúban meg vadászni, és a nők nem dolgoztak. Most már minden borul, most már jönnek a nők, olyan erősek a nők, hogy kész. És te se vagy egy gyenge személyiség, kedves Erika, megmondom, hogy miért. Már utaltam rá, hogy ha sok egyes van a képedben, akkor ott kezdődnek az ego hegyek. Nem mondom rólad, mert 6-os a sors feladat számod, ami az alapszemélyiség típusod, de azért a 4 darab egyes van az alapszámaidban, ami mégiscsak a napszáma és az egót jelenti. És 13-án születél, ami egy kőkemény karrier száma 4-es miatt egyébként. Tehát itt a 4-es szám, mondom, az a földi világhoz való jó hozzáállást jelenti, az anyagi világhoz, ott nincs lehetetlen, tehát a munkabírás, a munkahoz való hozzáállás szuper. És van még egy 4-es is a képletedben, ami még ezt erősíti, mert 24-es és 6-os jön ki, ebből jön ki a 6-os sors misszió számol. És ráadásul megint csak, hogy mondom, rövidebbre fogjam a dolgot, és a lényegre világítsak rá. A Lukács Erika név, miről beszélünk, ma már láttunk ilyet. Pontosan az előbb ugye egyes a magánzók értéke. Kedves Erika, itt van a megint csak a vezetői képesség, a vezetői szerepre való vágyakozás. És hát ugye megint csak az a kérdés, hogy 6-os a sors misszió számol, amivel nem szereted vállalni a felelősséget, mint a személyiség típusodban. Közben a vágyaidban, meg ott van Kucsera Péter barátunk képlete, ugyanez. Ott is egyes volt a magánzók értéke, amit mondtam, hogy tök jó, mert férfinak a képletét néztük, de a te vágyaidban is ott van, mint látjuk a neved képletében, azon a helyen, ami a tudattalattinkat mutatja, hogy mi az igazi elképzelésed, mik az igazi vágyaid, az az egyes, hogy igen, a te ambícióid ott vannak a vezetéshez, kreatív is vagy hozzá, megvannak az ötleteid, csak közben meg egy nagyon rendes ember vagy, mert akinek kettes a más alanzók értéke, az pedig nagyon kedves embernek mutatja magát a külvilág felé, 20-asból jön ki ezek a részletek, de ott pláne ez a kettes szám fel van erősítve, úgyhogy nagyon rendes ember is vagy, kedves Erika. És azt látom, hogy a vágyaidban ott van, meg az a sok egyes a személyiséged alapjaiban, de hogy az az igazi vezetőik, remélem, hogy nem, hogy mondjam, egy férfi esetében azt mondom, hogy remélem, hogy meg tudja valósítani, mert ott van benne, és egy férfinak az is a dolga, hogy határozott legyen. De én meg azt mondom, hogy egy nő képletét nézve pedig azt mondom, hogy biztos, hogy vannak ambícióid, és a munkához való hozzáállásban te szuper vagy, kétségen nincs e felől. De én remélem, hogy pontosan az, megint csak az 5-ös szám hiánya, az igazi önbizalom hiányzik a 8-as a mars, az, hogy kiállsz-e magadért, meg tudod-e védeni a saját érdekeid. Ugyanaz, mint megint a 7-es szám, amiről beszéltünk a szederkével, hogy nincs hetesed, ami komoly érzelmi elfolytásokat jelent, és a 7-es szám is az ego ellen dolgozik, csak hogy bonyolítsam egy kicsit a dolgot. Hiába van itt 4 darab 1-es, csak mondom, ez úgy alapjaiban az ember arra gondol, hogy hú, itt aztán van egy erős ego, de hát meg kell nézni az egész képletet, mert a számok hatással is vannak egymásra, és itt nem látom pont a tüzet, az igazi önbizalmat, az 5-ös szám hiányáról beszélek, és a 8-as hiánya a betűk számértékében sincs, egy 8-as értékű betűt sem, de az úgyse pótolná azt, ami a személyiséged alapjaiban van. Az Erika név 26-os, 8-as. Az Erikákat azért úgy nem kell félteniük, benne van ez az energia egyébként, de az Erikák nagyon kedvesek tudnak lenni. És te, kedves Lukács Erika, te is egy szuper jó kommunikáló hölgy vagy, aki úgy jelenik meg a világban egyébként, tehát a kiváló kifejező képességgel rendelkezel, Én azt mondom, hogy az is a sors feladatot, az a hatos sors misszió számot, hogy a családot kell megcsinálni, és ez a boldogság száma. A család, a szeretet és a boldogság száma, hogy te ezt hozd a világba, és ezt add a világnak, és nőként pedig, ugye a nő a hold a párkapcsolatban, biztos, hogy mindent megteszel azért, hogy te is megteremtsd az anyagi biztonságodat, de nem a te dolgod. Én azt mondom, hogy biztos, hogy egy hatos nő az a egy hatos nő vagy, kezdjük az alapoknál, egy hatos nő biztosan boldoggá tud tenni egy másik férfit, mondjuk, maradjunk a férfinél egyelőre, jó? Egyelőre még ilyen tradicionálisak vagyunk, meg a te korosztályod is az, hogy akkor még a férfi férfi volt, meg a nő még nő volt nagyjából, de ott a 60-as években már kicsit kezdtek változni a dolgok. Úgyhogy én remélem, hogy ha jól teljesíted a sorsmisszió számod, akkor te egy olyan feleség vagy, aki ha boldog tudsz lenni, akkor te a férjedet még jobban nappá tud tenni. Tehát szoktam is mondani, és mondom is mindig, hogy a hölgyeknek, hogy minden nőnek, akinek sikeres a férje, az a nőnek a saját személyes sikere. Mert így vagyunk kitalálva, a természetben így vagyunk megalkotva, hogy a férfi dolga volt az, hogy megteremtse az anyagi biztonságát a családnak, és ha te akarsz, és ha boldog tudsz lenni, és pozitív vagy, akkor te hihetetlen jó, a legjobb feleség tudsz lenni, a legjobb anya, és a többi, és a többi. És én azt kicsit keménynek látom a személyiséged alapjait, és ennek gondolom, ezek a tüzes energiákat elő kellene hívni onnan, az igazi önbizalmat, meg az, hogy a 8-as szám hiánya, hogy kiállsz-e magadért, a 7-es szám pedig megint csak ilyen érzelmi félszegséget, érzelmi visszafogottságot mutat. Közben a 6-os szám, a sorsmisszió számod meg azt jelenti, hogy teli vagy szeretettel, és a 6-osok tényleg teli vannak szeretettel, és segítőkészek, és tanácsokat adnak, és mindenkinek azt kívánják a környéken, hogy mindenki boldog legyen, és hát a sok tanácsadást azért lehet, hogy kicsit túlzásba is viszik a 6-osok, amiatt azért általában megkapják a visszajelzéseket is, hogy köszönöm szépen, majd én megoldom az életem. Minden a szeretet jegyében történik természetesen. Úgyhogy kedves Erika, egy nagyon, hogy mondjam, az életedben való helyreálláshoz nagyon jó a te képleted, és én nagyon remélem, hogy azt a döntést hoztál, mint egy 6-os személyiség típusú nő, hogy igen, fontos a család, biztos vagyok benne, hogy meg is csináltad. Csak az a kérdés, hogy jól érzed-e magad, vagy nem? Mert ha nem érzed jól magad, a 6-os számban van egyfajta ilyen kiiktató hatás is. Egy 6-os nem érzi jól magát, nem tud boldog lenni, akkor nyilván a dolgok negatív irányba tudnak elindulni, amit azért nem nagyon szeretném, hogy ez legyen. Én pozitív vagyok mindenképpen, és azt mondom, hogy a párkapcsolat is egy lehetőség. Tehát Erika, azt mondom, hogy az életben való helytálláshoz neked szuper képeted van, mondom. 13. egy kőkemény karrier száma, nincs mese. Tehát számodra nincs lehetetlen, bármit te kitalálsz, abban nincs lustálkodás, ebben te nagyon jó vagy, hogy mindent, ami van, azt te maximálisan megteszel. Még a gyerekkori számod, annyi minden információ van ebben a képletben. A 2. gyerekkor a november is 11. hónapból ugye 2-es kapunk. Ez sem egy könnyű gyerekkor, te már arra születtél, hogy az apa hiányát kell megélned valamilyen formában, és anyai dominancia van, ez se az önbizalmat erősíti. A személyiséged alapjairól beszélek, úgyhogy nem egy könnyű gyerekkor a november sem. De hát te születtél abban a családban, ebben az időben, és mondom, a számok hiánya, az igazi önbizalom és a tűz, a mars, ezeket elő kellene hívni, és a skorpió, ha pozitív, akkor nagyon pozitívak tudnak lenni. Én ezt kívánom neked, arról ne is beszéljünk, hogyha a skorpiók nem pozitívak, mert ez nekik se jó, meg másoknak se jó. Úgyhogy Erika, a nevedben pedig, ha nem tudnám, hogy mikor születni, azt mondom, hogy egy cserfes, hihetetlen jó kifejező képességgel, kedves vagy, okos vagy, jó fej vagy szerintem, jól kommunikálsz, és ott van benned az, hogy igen, legyünk sikeresek az életben. Úgyhogy de én nagyon remélem azt, hogy a párkapcsolatot is sikerült megcsinálni. És most nézem az összefüggéseket, a november ugye 2-es kapunk belőle, a 13-ából 4-es, itt 6-os szám jön ki, ebből összeadjuk. Ez pedig ugye a család száma, ami mind problémát jelent, vagy a külvilágnak való megfelelés, mert a 6-osoknál ez is néha túlzásba viszik. És a 6-os a sorsmisszió számod, és hozzáadjuk a 3-as teljes névszámod, akkor ez 9-es kapunk belőle. A 6-os a Vénusz, ennek a felsőbb oktávja a Neptunusz bolygó, ez pedig az önzetlen szeretet száma. De azt kérdezném tőled, hogy Erika, meg visszakapcsolok ide az üzenőfalra, mert csak nagy eltéveszem. Születési dátumom, igen, még egyszer nincs visszajelzés, még egyelőre. De azt szeretném mondani neked, mert a 6-osoknál, mert ez a két összefüggés is azt mutatja nekem, hogy mi az illetőnek a legnagyobb problémája mindennapokban. És a 6-os száma fizikai síkú szeretet száma, a boldogság száma, hogy tudsz-e boldog lenni, vagy pedig te vagy az áldozat és a mártír, mert a hatosok igazi mártírként élik az életüket, mert ők teli vannak szeretettel és segítenek másoknak, aztán mások meg, ha nem azt csinálják, amit ők elképzelnek, akkor ezt ők elég rosszul élik meg. Vagy pedig a másik, a 9-es összefüggés, amit említettem, a teljes névszámod és a sors feladatszámod összeadásából, ez pedig az önzetlen szeretet száma, a Neptunusz bolygó, a Vénusz felső boktávja egyébként. Itt pedig az a kérdés, hogy önfeláldozza vagyok, vagy áldozat. Úgyhogy kedves Erika, nagyon azt mondta az az állam soraim, hogy ne áldozatként éld az életed, mert a személyiség alapjaiból hiányzó energiák lehetővé teszik azt, hogy inkább az áldozatiság felé indulj el. Közben a nevedben meg ott vannak ezek a rettenetesen jó pozitív energiák. Én remélem, hogy ez kihúz téged abból a fajta bizonytalanságodból, ami a személyiséged alapjaiban látható. És ráadásul hatos éved van, akik november hónapban 4-én, 13-án, 22-én születtek, a hatos év pedig párkapcsolati vizsga, ez erről szól, a család, az otthonnal kapcsolatos dolgokról, lakásfelújítás, házfelújítás, párkapcsolati kihívások, mert a hatos évben az ember szexuális kisugárzásra is felerősödik a sokszorosára, tehát jönnek a kihívások, és ilyenkor, aki párkapcsolatban él, annak meg kell tanulni a korlátot állítani, vagy ha nem tud, akkor meg ebből van élet. Lehet, hogy nem is kicsi, hanem inkább nagyobb. Na, úgyhogy kedves Erika, az a feladatod, hogy boldogságot hozza a világba, és harmóniát hozza a világba, ez mindenféle jó képességed, ízlésed megvan, harmóniaérzéked is megvan, ez a szeretet száma, és kérlek szépen, hogy legyél pozitív, és akkor továbbra is szépen fog működni az életed, és hidd el az igazi önbizalmadat, mert ez kell hozzá, az a személyiség középpontja, nagyon nehéz azt pótolni, elő kell hívni azt az energiát, úgyhogy sok sikert kívánok a hatos évedhez. És hát a párkapcsolat területén pedig, mondom, vagy vizsga van, ha párkapcsolatban élsz, vagy pedig komoly lehetőség, a hatos évben kötött párkapcsolatok hosszú távon működnek. Na kérem szépen, van egy telefonszámunk, működött, már ki is próbáltuk, plusz 3630 88 65 150. Még egy elemzésre van lehetőség, mert szalad az idő, addig pedig megnézem az üzenőfalon, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy igen, Lukács Erika után pedig itt van egy üzenet, Kín Tibor, van ilyen név, hogy Kín, ez nekem furcsa. Úgyhogy kedves Tibor, és itt nézem, hogy melyek lejjebb is itt vagyok, azt mondja, hogy igen, Lukács Erika, igen, itt vagyok, köszönöm szépen. Na most nem vagyok, itt vannak ilyen különböző üzenetek, Lukács Erikától is, akinek a képletét néztem, milyen sok üzenet van itt, kérem szépen. Azt írja a végén, hogy rendben, köszönöm szépen, Zoltán, a kedves Erika, de hívjatok fel telefonon mindent sokkal jobban meg tudunk beszélni. Úgyhogy Kín Tibor azt írja, hogy Kín Tibor, ilyen néven, ilyen, tehát megmondom nektek őszintén, elég régóta foglalkozom a numerológiával, és higgyétek el, szinte minden nap, a mai napig, minden nap találkozom egy olyan magyar névvel, amit én még sose hallottam. Kín Tibor, ez hihetetlen. Kín Tibor, szuper. Köszönöm Tibor, hogy megerősítetted, hogy ez a teljes neved. Akkor nézzük is a képletet gyorsan, mert csak vissza kell mennem, mert itt nagyon hosszú ez az üzenőfal. Azt mondja, 1996 egy fiatal ember, 12-22, hoppá. 1996, 12-22, már is csinálom a képleted. Mindjárt kész vagyok vele. 1996, 12-22. Uh-huh. És már is meg vagyok, bolnék vele, igen. Várjál, csak itt egy kicsit elugrottak a dolgok. De jó, hogy nem sikerült megcsinálnom, de akkor is megcsinálom még egyszer, bocsánat. Ja igen, hát a szó közel elment, és akkor nem akkor az elére Kint Tibor, várjál. Bocsánat, lemaradt az R betű is, és most meg vagyunk 1996, 12 és 22, nem sietünk. Mert abban benne van a hiba lehetőség, így viszont meg vagyok a képleteddel, kedves Tibor. 96, 12, 22, amiből van 4-esed is, ne felejtsük el, ez egy mesterszám, és ebből egy 32-es, 5-ös sorsmisszió szám jön ki. Hát szuper ez a képlet, megmondom őszintén. És a neved képletében pedig, de jó, mindig csodálkozom, hogy Kinti, van ilyen név, hogy Kín Tibor. Na, szuper, de ugye nézzük az energiákat, a névenergiáik. Én azt mondom, hogy nagyon szuper a képletre, kedves Tibor, de hogy ránézek, nyilván némi gyakorlat után láttam, mondja az ember ezt, Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok az érzelmi energia a képletedben. Közben pedig a szerencse gyermeke vagy, ötös a sorsmisszió számod. Az is a feladatod, hogy a tudást, a bölcsességet ugye tudjuk, a megértést és az optimizmus képviseld a világban. Ez egy fantasztikusan jó szám, ez a 32-es ötös is, de csak akkor működik jól, hogyha valakinek kialakul az igazi hite. Tudnék mondani személyeket, dátumokat, hogy mit tud ez a 32-es ötös szám. És a szerencse gyermekeként kellene, hogy éld az életed, ha pozitív a személyiséged, és kialakul az igazi hited, még egyszer mondom, nagyon fontos. És nagyon szerencsés, hogy én cserélnék ezzel az ötös számmal, és ráadásul a 22-es szám is, ugye, mint tudjuk, ez egy mesterszám a numerológiában, de ha ránézek a képletedre, nagyon-nagyon sok érzelmi energiát látok. Ugye induljunk az egyes számból, ami a napszáma, az ego. Van a képletedben, ugye 1996-ban születél, 12. hónapban ebből van 2 darab egyes a számaidban, de van a 12. hónapból van egy 2-es, a 22-éből már 3 2-esnél tartunk, és van a 32-es 5-ös sorsmisszió számodnál 4 darab 2-es van a képletedben. És ugye, mint tudjuk, az egyes szám hatását kiegyenlíti a 2-es, és a 9-es, amiből szintén van 2 darab, mert 1996-ban született, csak így nagyon didaktikusan mondom, hogy tényleg mindenki megértse, hogy miről beszélek. Úgyhogy nagyon erős az érzelmi oldalad, ami viszont egy férfi képletét nézve, egy nő képletét nézve is probléma, mert nem a határozottságot erősíti. És ha ránézek a neved képletére, megint csak érzelmi energiákat látok. 6-os a magánzók értéke, 2-es a másalanzók értéke, nagyon rendes ember vagy, segítőkész vagy, tényleg adod a szíved, a lelked, tényleg, és még szerintem ki is használhatnak ezzel. Közben pedig a 8-as a névszáma a betűk számértékének, az összes betű számértékének, ugye 6 meg 2, 8 az ilyen egyszerű, ez pedig a Mars, ma már erről volt szó korábban, hogy ez egy pénzteremtő képesség. A 44-esből jön ki, ez is egy mesterszámnak tekinthető, a földszáma duplán, a logikai képesség, a racionalitás, kiváló szervezői képesség, nagyon okos vagy ezzel, de megint csak az érzelmi energiák működnek ebben a lépben is nagyon erősen. És a 6-os belsőjén, ma már pont a 6-os számról beszéltem sorsmisszió számként, nem egyszer, hogy az azért nem a határozottságot erősíti az ember személyiségének az alapjaiban sem, de neked meg a nevedben van ott azon a helyen, ahol inkább az van, hogy harmóniára törekszel, és akkor inkább együttműködsz másokkal, mint hogy esetleg te irányítanál. Itt nem látom ezt az ambíciót, ráadásul megint csak a betűk számértéke világít a probléma, mert ugye a betűk számértéke is, ugye árnyalja, színezi, súlyozza a numeroszkópunkat. Nincs egyes értékű betű a neved képletében, a Tibor névben sincs egyébként. Egyébként itt van a Sorsunk a számokban című könyvem, ebben is le van írva, hogy a Tibor név mennyire nagyon jó név egyébként, mert a betűk számértéke 28-as, 10-es, 1-es, tehát a Tiborban is, névben is ott van a kreativitás egyértelműen, de a betűk számértéke csupa érzelmi energiából működik a Tibor van, áll a Tibor nében is. És van a neved betűi számértékében, ugye nagyon rövid a családi neved, 3 darab 2-es értékű betű és 3 darab 9-es értékű betű. Ezek az I betűk meg az R betűk. Úgyhogy, és nincs egyes értékű betű sem, ami az egy kicsit az egódat erősítené. Nincs egy 8-as, egy darab 8-as, hogy sincs a betűk számértékében. 8-as a névszámod, de a 44-es szám is egyébként mesterszám, de sokszor egy ilyen büntető szám tud lenni tényleg, mert a 8-as és a tapasztalat az a numerológiában, hogy a 4-es és a 8-as számok egy jelenléte egy képletben nagyon komoly ellentmondásokat mutat, mert a 8-as az a Mars, az megy előre, az mer kockáztatni, ott nincs lehetetlen, a 4-es pedig visszahúzza sokszor a 8-asnak a lendületét, az agresszióját is, ami mondjuk az nem baj, de a lendületét, és sokszor az illető, pontosan a te névszámodról beszélek, hogy pedig zseniális gondolkodás jelent, ez zseniális logikai képességet, pénzügyi érzéket, minden, szuper energia ez, szuper jó képesség, de sokszor az illető nem, vagy néha nem meri az illető meglépni, nyílik egy kapu, és nem lép be a siker kapuján, mert azt mondja, inkább jobb a biztonság, nem akarok kockáztatni, vagy nem szeretek kockáztatni. És a nevet képletében inkább ezt látom, és létszeres hidd el nekem, kedves Tibor, hogy sikerre vagy ítélve, csak az alapképleted, a személyiséged alapjaiban lévő energiákban is, a sok érzelmi energiát látok, ami mondom, nem az egót erősíti. És ugye nem egy nőképletét nézzük, hanem egy férfi képletét. Ha egy nőképletét nézzünk, azt mondom, hogy nagyon jó esély van a párkapcsolatra egy nőképletében, mert tud együttműködni, mert a 2-es szám, a holt szám, ez olyan jó esélyt ad erre. Meg érzelmi energiák. De egy férfi képletében pont az ellenkezőjéről kell beszélnem. Csak úgy mondok neked valamit, kedves Tibor. Egy nagyon kedves rokonom, a nagybátyám született 1932-ben, 12. a 22-én, és neki 22-es és 4-es jött ki a sorsmisszió számában, ez 6 darab 2-es. Szeretem, imádtam a nagybátyámat, Palkónak hívták, nem mondom a teljes nevét, mert minek, de egy férfinek, akinek 6 darab 2-es van a képletében, az nem a határozottságot erősíti. Az én nagybátyám is, aki nagyon szerettem, imádtam, egy nagyon kedves ember volt, jó humorral, 2 diplomája volt, nagyon okos ember volt, már a 22-e miatt is, te is az vagy, de egyszerűen 3 nő rágta az életét, amíg ismertem mondjuk jó 50-60 éven keresztül. Tehát azt mondom, hogy csak egy példát, tanfolyamon is szoktam ilyen példákat mondani sokat, amivel megvilágítom a tananyagot, hogy működik ez a mindennapokban. Ez egy energiaképlet, és a te képletedben is az a baj, hogy ez nem a határozottságot erősíti, pedig egy férfinak az a dolga, hogy határozott legyen. Ha nem vagy az, akkor megesznek a nők, akkor kihasználnak. Az én unokabátyám is, ő főzött, aztán ment hozzá a Katinka, és még vitte haza a kaját a hétvégére. Szerepcsere volt. Úgyhogy kedves Tibor, a párkapcsolat területén pedig légy szíves, ezt a határozottságot még jobban erősítsd a személyiségedben, még jobban alakíts ki, és nehogy véletlenül átadd az irányítást. Ha neked kell olyan döntéseket hozni, ami a párkapcsolatodnak is jó, és akkor nincsen okoskodás. A nők is ugye mindig azt mondják, hogy olyan férfira vágyom, akire fel tudok nézni, vagy aki mellett biztonságban érzem magam. De ha belőled nem érzik ezt a nők, akkor én feltételezem azt, a képleted láttam, mondom, ez a sok érzelmi energia, hogy akkor a nőkkel is, a párkapcsolati területen is problémáid lehetnek, mert ez a sok érzelmi energia, ez pontosan az egód, az egészséges egód és az akaraterőd ellen szól, és a felelősségvállalás sem erősíti természetesen. Együttműködőnek kiváló vagy, szuper rendes ember vagy, ebben biztos vagyok, és mondom, azzal a pozitív gondolattal zárnám soraim, hogy az 5-ös sorsmisszió számod a szerencse gyermekeként kellene élned az életed, remélem, hogy így is éled, mert jó képességeid vannak, ebben a külföldi élet lehetősége is benn van. Ez egy médiaszám is, az 5-ös siker, népszerűség, elismertség, jó, mondom, jó szóhasználat, bármi lehet. És az 5-ösöknek biztos, hogy tanulsz, mert a tudás a legfontosabb számukra, a legtöbb 5-ös egész életében tanul. Tehát a szellemi képességekkel nincsen baj, de mondom, a személyiségben lévő túlzok érzelmi energia, bizonytalanság, az nem segít téged abban, hogy jól érezd magad a bőrödben, de ez most már te fejedben dől el, én pedig abban szeretnétek segíteni, hogy hidd el, hogy tök jó fej vagy, okos vagy, szuper ember vagy, és erősítsd meg az egódat, legyél sokkal határozottabb, vállald a felelősséget, és akkor onnantól kezdve a másik oldalon azt mondják, hogy hú, végre találtam egy határozott férfit, aki tudja, hogy mit akar. Jó? Tehát engedd meg, hogy juss el odáig, hogy felnézzenek rád, mert biztos vagyok benne, hogy a szellemi képességed alapján nincs ezzel semmi probléma. Az minden jó képességed megvan ehhez. 7-es éved van, ez pedig az önismeret lehetőségét mutatja, a 7-es év a tanulásra jó, a dolgok átgondolására, hogy hol tartok az életemben, és köszönöm a bizalmat, kedves Tibor, hogy ebben a 10 percben tudtam néhány olyan dolgot mondani, esetleg felhívni a figyelmed egy-két dologra, amin ha változtatsz, akkor a te életed, a te sorsod fog megváltozni, és sokkal jobban fogod érezni magad a bőrödben, és minden másképp alakul az életedben, és a magánéletedben is. Úgyhogy a 7-es év az önvizsgálatról szól, és hosszú távú célokat kell kitűzni, úgyhogy sok sikert kívánok a 7-es évhez, még tök jó anyagiakat látok egyébként. Most jönnek itt most a nagyon jó kis pénzek folynak be, úgyhogy a 7-es év egyébként a váratlan pénzek jöhetnek, olyan pénz, amiért nem dolgoztál, meg engedd meg, hogy vigasztaljak. Attól függetlenül, hogy a 7-es szám a Szaturnusz éve, és az nem egy pénzes év egyébként, de ilyen váratlan pénzek jöhetnek. Neked itt látszik, hogy jön, és kell, hogy jöjjön valami. Na, köszönöm szépen, visszakattintok az üzenőfalra. Visszakandítok az üzenőfalra. Na, azt írja Kint Tibor. Hát akkor az ő képletét néztük eddig is, azt mondja, nagyon köszönöm, kedves Zoltán. Hát remélem, hogy segíthettem, maradjunk ennyiben. Úgyhogy, hát kedves barátaim, elment a műsoridőnk, és hát akkor azt mondom, hogy élvezzük ki a nyári napokat, egész télen erre vártunk, úgyhogy most akkor ne paraszkodjunk, hogy most 35 fokok vannak, hát oldjuk meg valahogy, találjunk ki valami jó módszert ez ügyben. Úgyhogy én részemről itthon vagyok, úgyhogy jövő héten hétfőn is sok szeretettel várlak benneteket, ennek nem látom akadályát, úgyhogy vigyázzunk magunkra, már is nézem, keresem a rádiót és indítom a végelfő címzenét. Tessék!
2: Ez volt a Sun Mystica Zero zene, Kiss Zoltán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet, találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy újabb dal, csak itt, sehol máshol.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a zene verzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán on neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
5: You sure do. Come on, baby.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: Ha a Volkswagen logó sziluettjével álmod,
1: akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
1: Mikor? Hol?
2: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
3: További információk a www.nyár.hu és a poptariznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft. A poptariznya.hu

0: csapata is Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Mert együtt lenni egy életre szóló élmény.